0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 17-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Eltűnhet egy jól ismert fajta földközi tengerből, ha horvát tudósok nem járnak sikerrel. Egyre többen mondanak le a közösségi médiáról. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, időnként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Laboratóriumi körülmények között próbálják megmenteni Horvátországban a kihalás szélére került nagy csonkakagylót, a földközi tengerrel legnagyobb kagylófaját, amely néhány év alatt szinte teljesen eltűnt az Adriai tengerből. A Pinna nobilis néven ismert faj korábban az Adria egyik jellegzetes és ökológiai szempontból fontos élőlénye volt. Már azonban a horvát tengerparton becslések alapján csak néhány vadon élő példány maradt. A pusztulást főként a Haplosporidium nevű parazita okozta, amely 2016-ban jelent meg a földközi tengerben, és néhány év alatt végig söpört a térségen. A horvátországi mentőprogram központja a Pullai Akvárium lett, ahol ellenőrzött körülmények között tartják életben a megmaradt egyedeket, és laboratóriumi szaporításokkal kísérleteznek. Az intézmény tájékoztatása szerint ehhez a speciális vízszűrő és fertőtlenítő rendszereket, valamint mikroalgákat használnak, mert a lárvák túlélése a víz minőségétől és a táplálék összetételétől is függ. A Pollai Akvárium közölte, szakembereinek sikerült laboratóriumi körülmények között kiváltaniuk az ivarsejtek kibocsátását és korai lárvastádiumokat nevelniük. Ez fontos előrelépés, a kísérletek azonban továbbra is bizonytalanok. A fiatal egyedek érzékenyek a fertőzésekre, a vízminőség változásaira és a táplálék legkisebb eltéréseire is. Az akváriumban él a Morana nevű példány is, amely fiatal korában került a gondozókhoz, és már a 21 cm-esre nőtt. Az intézmény egyedülálló túlélőként tartja számon. Hosszabb távon is életben maradt, annak ellenére, hogy többször is ki volt téve a kórokozónak. A Pullai Akváriumban emellett verszár és porestéségből származó fiatal példányokat is tartanak, ezeknél azonban már kimutatták a parazita jelenlétét, így túlélésük bizonytalan. A szakemberek úgy vélik, hogy a nagy sonkakagyló adriai állománya természetes úton már alig a képes megújulni. A faj fennmaradása jelenleg attól függ, sikerül-e hosszú távon stabil laboratóriumi körülményeket fenntartani, időben kimutatni a fertőzést és rendszeressé tenni az ellenőrző szaporítást. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a nagy sonkakagyló eltűnése nem csak természetvédelmi veszteség lenne, hanem az adriai ökoszisztémára is hatással lehet. A kifejlett példányok nagy mennyiségű tengervizet szűrnek meg, javítják a vízminőséget, és számos kisebb tengeri élőlénynek nyújtanak menedéket. Az Inkogni nevű személyes adatok eltávolítására szakosodott szolgáltató cég a digitális kimerültség jelenségét vizsgálta. Arra az eredménye jutottak, hogy sok közösségi média felhasználó megterhelő munkaként és stresszforrásként éli meg az online jelenléte fenntartását, ezért csökkenti az aktivitását. A kutatás során egy reprezentatív minta alapján 1000 amerikai állampolgárt kérdeztek meg. 55 nyilatkozott úgy, hogy bár nem törli a fiókját a közösségi platformokon, az aktív részvételtől visszavonult. 53% szigorította a bejegyzési láthatóságára vonatkozó szabályokat. 47 erősítette meg, hogy törölt már közösségi média vagy üzenetküldő alkalmazást azért, mert az stresszt vagy a szorongást váltott ki belőle. A fiatalabb generációk, a tanulmány szerint a milleniálok és a Z-generáció körében a digitális nyomás gyakrabban vezet ilyen jellegű megterheléshez. Ebben a korcsoportban 61% nyilatkozott úgy, hogy stressz vagy szorongás miatt törölt már applikációkat. A tanulmány legfőbb megállapítása, hogy az üzenetek megválaszolását, a beszélgetések követését, valamint tapasztalandó tartalmakról szóló döntéseket. A válaszadók 51%-a plusz teherként vagy munkaként éli meg. Az Z-generációs válaszadóknál ez az arány eléri a 60%-ot. a közösségi médiától való elforduláshoz a politikai polarizáció és az adatvédelmi aggályok is hozzájárulnak. 44% a politikai tartalmak és az erős társadalmi megosztottság miatt vonul vissza a közösségi felületekről. 51% számára az adatvédelmi és biztonsági kockázatok jelentették a fő okot egy közösségi média fiók végleges törlésére. Szintén fontosokként jelentek meg a folyamatos figyelmet követelő algoritmusok, valamint a felhasználókat frusztráló, gyenge minőségű, mesterséges intelligencia által generált tartalmak terjedése. A közösségi médiától való távolmaradás a válaszadók 27%-ában a béke, 21%-ában pedig a lazítás, felüdülés érzését kelti. Ugyanakkor a megkérdezettek 22%-a érez félelmet attól, hogy kimarad valamiből. Az E-generáció tagjainál a legmagasabb 34%-os a közösségi média absztinenciókozta negatív érzelmek aránya.

Ezen a napon 1888-ban született Budapesten Füst Miláne, költő, író, drámaíró, esztéta. Elszegényedett zsidó kispolgári családban született. 1904-ben tüdőbetegsége miatt Abbáziába került, naplóírásba kezdett, ezt 1944-ig folytatta. 1908-ban megismerkedett Osváth Ernővel, megjelent első írása a Nyugatban. 1912-ben a Budapesti Egyetemen befejezte jogi és közgazdasági tanulmányait, doktori oklevelet szerzett. Felsőkereskedelmi iskolákban tanított. 1918-ban a Vörösmarty Akadémia ügyésze. 1920-ban felfüggesztették állásából, 21-ben nyugdíjaztatta magát, életét az írásnak szenteltem. 1944-45-ben naplójának nagyobb része megsemmisült. 1947-ben a Képzőművészeti Főiskolán tanított, a Budapesti Egyetemen az esztétika magántanára lett. 1948-ban a Kossuth díjat kapott, 1950-től íróként 5 évig hallgatni kényszerült, engedélyezték viszont, hogy fakultatív előadásokat tartson a budapesti bölcsészkaron. 1960-ban nyugdíjazták. Noha az irodalom minden ágában jelentőset alkotott, a szélesebb közvéleménytől késve részben már halál után kapta meg az elismerést, Változtatnod nem lehet című verses könyve. Archaikusan stilizált, szecessziósan bizarr szellemvilágával, hosszú soraival látványos szakítást jelzett minden hagyományos poétikával. Boldogtalanok című drámáját naturalista technikával írta. Az ezt követő kisregények a 19. századi lélektani próza eszköztárát alkalmazták. A 20-as évek közepén fordulat kezdődött pályáján, kibontakozott kezdettől ösztönző létélménye, föloldhatatlan magánya, hontalansága és tiltakozása. Szellemi arcképét jelenítette meg drámában, versben és regényben. 1942 után meditatív korszaka következett, indulata rezignációba fordult, tragikus látása elégikusba. Főleg prózát írt, sokat és változó színvonalon, mesét, elbeszélést, 5 kisregényt és újraírta korábbi kisregényeit is. Harmadik korszakának legértékesebb művei teoretikus jellegűek. Ezen a napon Felső Iszákon született Nagy László, magyar költő, műfordító, szerkesztő is. Gyermekkori élménye az állt paraszti világes szokásrendje, természet és ember bensőséges kapcsolata, a pogánykori elemeket is megőrző népi kultúra, az élet minden mozzanatát, a természet és közösség rendjének alárendelő szemlélet. Hatott rá a keresztény kultúra, a katolikus liturgia, a paraszti világ közvetlen szemléleti elemeit, korai verseiben mitológikus vonásokkal, népi babonákkal, keresztény és folklor motivumokkal társította. Első kötetei túlnyomó részt a népi kollégiumokban szerzett élményei hatására keletkezett, a felszabadultság örömét éneklő verseket tartalmaznak. 1949 őszétől a bolgár népköltészettel ismerkedett, és ennek fordításához új költői nyelvet kellett teremtenie. Ekkor kezdte tudatosan tanulmányozni a magyar folklort. A népköltészet a közösségi szemléletével költői személyiségének ismerévé tette a cselekvő, küzdő magatartást. A népköltészet tudatosította benne a költői képelejét, a szó és a tett összefüggését, a költészet cselekvési lehetőségét, az erkölcsi normák szigorúságának igényét, felszabadította a költészetének látomás metaforikus karakterét. Ezt társította a szintén tudatosan vállalt magyar költői hagyomány ösztönzéseivel. Műfordítói munkássága a bolgár és délszláv népköltészetet a magyar kultúrában eleven ható erővé honosította. Az 1956-os forradalom leverése mélyen megrendítette. Újabb kötete csak 1965-ben jelent meg. Verseiben elhatalmaskodtak a pusztítás és a halál képei, de példaszerű erkölcsi biztonsággal vette számba azokat az értékeket, melyeknek képviseletére költészete vállalkozott. A 60-as évek közepén keletkezett hosszú énekeiben gazdag tárgyi és érzelmi világot szervezett, ellentétes irányú részekből álló, drámai karakterű, mitológikus versekké.
Utolsó éveiben a lehetetlen képviseletében érezte magát, a tisztaságot, szépséget, tehetséget, veszendőnek és kiszolgáltatottnak látta a világban, az ő normái szerint. Ezek védelmében alakította ki krónikás, nomád, stigmatizációs és haramia szerepeit. Több József Attila díjban részesült 1950, 53 és 55-ben. Kossuth díjat kapott 1966-ban. A Sztrógai Nemzetközi Költő Fesztivál aranykoszorúját 1968-ban ítélték neki. Botev díjat 1976-ban.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett részben napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 32 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Időnkénti helyi zápor, zivatar is kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 20 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 31 Celsius fokot. Július 17-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.